0: 道严重损坏。另有一处驻扎美军人员的营房被击中，多名美军人员死伤。对此，美国方面尚未作出回应。
1: 保加利亚议会22号批准最多8架美国空军 KC-135 空中加油机可部署至保加利亚贝兹梅尔空军基地，部署时间为今年7月24号到10月1号。此外，机组人员最多250名携带个人武器弹药的美军人员以及相关机场设备也可进驻该空军基地。
0: 伊朗媒体此前报道称，伊朗外交部曾警告保加利亚不要允许美国利用其领土对伊朗发动军事行动。对此，保加利亚外交部21号回应称，保加利亚不会对伊朗采取任何敌对行动。保加利亚总理拉德夫20号称，保加利亚政府已收到美国在保加利亚贝兹梅尔空军基地部署至多8架加油机的请求，将提请议会批准。
1: 也门胡塞武装20号宣布对沙特阿拉伯实施海上禁运，且立即生效，警告船舶不要驶往沙特港口。
0: 据最新船舶追踪数据显示，当地时间22号，共有5艘油轮在红海变更航线，其中2艘油轮将苏伊士运河设为新目的地。
2: 据外媒报道，欧盟红海护航军事行动盾牌行动22号当天发布航行提示，与以色列、美国、沙特存在关联的船舶遭胡塞武装袭击风险更高，在风险回落前建议避开红海与亚丁湾航线。公告提出，近期挂靠沙特港口装卸货物的船舶应当缩小电子信号暴露范围，尽量关闭船舶自动识别系统信号，减少可被锁定的公开数字化信息。有消息称，另有多艘在红海区域沙特盐布港完成装货的油轮调整航向，驶向苏伊士运河，不再向南穿越曼德海峡，其余船舶原地待命，等待进一步指令。有船舶经纪公司在简报中表示，胡塞武装针对沙特发动袭击的威胁已开始整体影响油轮航运活动。有媒体估算，若轮船由红海绕行苏伊士运河，向南途经好望角前往亚洲，航程将额外增加10000海里，航行时间多出34天，预估单趟额外费用超500万美元，燃油与保险费用尚未计算在内。国际市场服务机构克普勒公司的分析师警告称，航道禁运带来的后续影响将进一步显现，全球市场和各经济体应当保持警惕。
3: Ultimately, the costs we passed on to consumers. You know, one of the key things to note about the Bab al-Mandeb blockage is we also see a lot of diesel, you know, flow out through there. So diesel is used for all sort of industrial processes. So the cost of manufacturing, so the cost of finished goods for the consumer is going to rise. And if this blockage is maybe sort of a week or two, we could maybe ride past the worst of it. But anything around sort of 3 weeks to a month, we'll start feeling those pinches.
1: 今年入夏以来，匈牙利全境遭遇持续高温干旱天气，其境内多瑙河水位大幅下降，导致航道水深不足，河道急剧变窄，对内河航运、河轮观光旅游业带来巨大冲击，相关行业运营正面临严重挑战。
4: 我此刻身处布达佩斯多瑙河畔，在我身后的位置，河水中有块岩石，每当多瑙河水位急剧下降时，这块被人们称为饥饿岩石的石头就会露出水面。据悉，这一说法源自18世纪，当时人们发现每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
2: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%，低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
5: Amit most látnak vízszintet, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős részen Budapesten.Több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és

0: magyar táj szépségeit, Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti, az ő kiszolgálásukat ez a nehézség. Az áruszállítás ugye még rosszabb a helyzet, de a teherszállító hajók azok még egy jó fél méterrel mélyebbek, mint a személyhajók. Azt mondják, hogy gyakorlatilag ebben a vízben áruszállító hajók már sehol nem tudnak közlekedni a Dunán, a magyarországi szakaszán.
1: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果，高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。有专家表示，根据天气预报， 在最炎热的八月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。传承创新，匠心筑梦 ，CCTV
2: 民族匠心品牌。孩子发热、咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药。
1: 康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康。妈妈开心。绿水青山，就是金山银山，在湖州看见美丽中国。熬汉旗，古色古香。 熬汉小米，熬出中国味儿，请认准熬汉小米专属标识。